Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fest-re lehetett páros belépőket nyerni, és halkan jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji, aki nem vállal fellépéseket azokra az estékre, amikor az olasz válogatott játszik, hatalmas foci rajongó, és

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi buliban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Open Light, Joel Corey, a Galantis Stay Will Longer, vagy éppen DJ Metzger Viki is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-el és Accent-tel készülök, a nagy kedvencünk a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés, és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás,

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepe meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle a Galantis-szal a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsit Weekenddel, és ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zenei órát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul! Magyar

Calvin Harris, Sam Smith's Promises itt a rádió egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle a Where is my husband, amit indítok. Na rá, hogy itt a rádió egyen.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású. A Rádió 1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen az éjszakán is. Most Lojtól a Get Lucky, amit indítok.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és mondja valaki, hogy nem fesztivál hangulat pörög itt a Rádió 1-en. A legjobb hazai kedvencek, most például a Walmarttól a Színvak, és a legjobb nemzetközi kedvencek, most épp Szent Feltől és Rosalindtől a Heart Like Mine picivel 3-4-5 után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Póráz nélküli kutyák okozhatnak gondot Szegeden. Illegális cigarettagyárat számoltak fel az Alföldön. 30 katonai alakulat mérte össze tudását a Dóczi lőtéren. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A kutyáikat rendszeresen sétáltató szegediek sokszor futnak bele olyan helyzetekbe, hogy póráz nélküli a gazdától jelentős távolságban szaladgáló kutyával találkoznak. Sok esetben ezek a kutyák nem behívhatóak, rosszabb esetben agresszívek is, és ezekből a szituációkból komolyabb problémák is kialakulhatnak. Erről a helyzetről kérdeztük Halász Helgát, az Everdog kutyaközpont vezetőjét.
3: Szegednek a belterületén, meg ugye alapvetően nem engedhetünk el kutyát pórázról. Pontosan azért, mert hogy nem tudhatjuk, hogy a másik kutya, akivel találkozunk, vagy egy másik ember, akivel találkozunk, az például milyen hatással van a mi kutyánkra. Mert lehet éppen ott szimpatikus a mi kutyánknak, lehet, hogy nem szimpatikus, és ugye ezekből adódhatnak különböző problémák. Mert hogyha szimpatikus, akkor még nincs is nagy probléma, de hogyha például nem szimpatikus neki az a másik kutya, akkor ebből egész komoly problémák tudnak kialakulni. Nem csak a póráz nélküli kutya tud támadni, hanem a pórázon lévő kutya is, nyilván védi saját magát, védi a gazdáját.
2: A NAP Délalföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói a Szlovák Pénzügyi Igazgatás bűnügyi egységével közösen hajtottak végre összehangolt akciót egy cigarettahamisítással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet ellen, írt róla a Délmagyar. Az együttműködés során több helyszínen is rajta ütöttek, Magyarországon egy illegálisan működő cigarettagyárat, Szlovákiában pedig egy alapanyagraktárt számoltak fel, miközben az elkövetők éppen a hamis árut értékesítették. A szlovák hatóságok szerint a külföldön okozott kár szintén megközelíti az 1 milliárd forintnak megfelelő eurót. 30 katonai alakulat több mint 200 katonája mérte össze tudását gépkarabé és pisztolylövészetben a Dóczi lőtéren. Itt rendezték ugyanis a Magyar Honvédség lőbajnokság idei versenyét, írta meg a Vármegyei Lap. A Szentesi Magyar Honvédség 2. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred állománya szoros mezőnyben is helyt állt. A szervezők és a résztvevők is kiemelték, az ilyen megmérettetések fontos szerepet töltenek be a katonai készségek szinten tartásában és fejlesztésében. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Általában derült napos idő várható, csak kevés helyen lehet gomoly felhőképződés. Délután kora este egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet reggel délelőtt általában 14 és 19 fok között alakul, délután pedig elszabadul a kánikula 31 és 36 fok közötti értékekkel. Igyanak elegendő mennyiségű vizet és védjék a bőrüket a káros UV-sugárzás ellen. Legyen szép napjuk! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében

0: problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is két ótól, álló mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami tényleg a nyári szünet. Ez az. Mellé pedig, ahogy mondtam, a legnagyobb

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben ráállt arra, hogy akusztikus verziót is nemcsak, hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban mostanában még a socialben, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Eva Max-el közösen, Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is teliben, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shoutsap folytatom, és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New Religion a rádió egy.

0: hallgatok.
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Dorozsmán lesz kiszállásos viradás, Picasso kerámiák a múzeumok éjszakáján, klimatizálták Székutason az óvodai csoportszobákat. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Folyamatosan várják a víradókat a vármegyében, hétköznap a szegedi Honvéd téren várják a hősöket, hétvégén pedig kiszállásos víradások közül is lehet válogatni. Az ajándékok száma folyamatosan bővül, egy víradó sem távozik üres kézzel a segítségnyújtás után, mondta el Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének elnöke.
2: 23-án kedden pedig a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban leszünk 10 és 14 óra között. Azt, hogy hol lesznek még véradások, és mikor is lesznek ezek a véradások az előttünk álló időszakban, azt több felületen is meg lehet keresni. Ilyen például a Véradás CCM Facebook oldalunk, a Vöröskereszt CCM internetes oldalunk. Aki viszont időpontot is szeretne foglalni, az az ovs.hu felületen keresztül jut el oda, ahol egy tajszám birtokában meg lehet ezt tenni.
1: Új időszaki kiállítás nyílik a szegedi Móra Ferenc Múzeumban a Múzeumok éjszakáján június 20-án. A Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festőlegenda című tárlat kiemelt célja, hogy megismertesse a nagy közönséggel azokat a magyar alkotókat, akik valamilyen módon hatottak a művészetére vagy kapcsolatban álltak a legendával, írta meg a Vármegyei Lap. Lesznek Picasso kerámiák, Szegeden tányérok láthatóak majd. Egy hatalmas párizsi térképet is elhelyeznek a díszteremben. Az egyik legérdekesebb attrakció az intelligens tükör lehet a látogatóknak. Elé állva úgy látjuk magunkat, mint a Pablo Picasso festette volna meg az alakunkat, portrénkat. Nem lesz melegük a székutasi óvodásoknak, összefogásból klimatizálták ugyanis a csoportszobákat, írt róla a Vármegyei Lap. A székutasi Líbor Ilona óvoda jótékonysági forintokból jutott klímaberendezésekhez. Az óvoda épületében működik a Kismackó és a Kiskuckó családi bölcsöde. A legkisebbekről sem feledkezett meg a település, így néhány héten belül a bölcsödébe is kerül klímaberendezés. Az óvoda mozgalmas időszakon van túl, nemrég búcsúztatták el a nagy csoportosokat, akik szeptemberben új kalandba vágnak, idén 16 gyermek búcsúzott el az óvodától. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Általában derült napos idő várható, csak kevés helyen lehet gomoly felhőképződés. A hőmérséklet reggel délelőtt általában 14 és 19 fok között alakul, délután pedig elszabadul a kánikula 31 és 36 fok közötti értékekkel. Igyanak elegendő mennyiségű vizet és védjék a bőrüket a káros UV-sugárzás ellen. Legyen szép napjuk! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Hát hivatalosan is elindult a nyár, mármint hogy abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet. Hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV. Ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek. De ilyen ki két éperi szó, és akkor Gálma, amit már

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tenni azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni. Hát, őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerül, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Light a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Minden nap útra kell valami friss. Lehet, hogy legközelebb már te viszed. A Félegyházi Pékség Kft. C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőröket keres Kiskunfélegyházi telephelyére. Stabil munka, jó csapat és egy hely, ahol a friss pékáru illata a mindennapok része.
1: Érdeklődj a 70 000 29 29-es számon.
2: További részletek a félegyházipékség.hu oldalon.
1: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel.

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Hajtóvadászat indult Szeged térségében, embercsempészt keresnek. Az esztéje a világ legjobb egyetemei között bizonyít, gólkirályt igazolt a Szeged család díja. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Elfogató parancs alapján nemzetközi körözést adtak ki az 1997-ben Budapesten született magyar állampolgár Kolompár Dezső Márk ellen embercsempészés gyanúja miatt, írta meg a Vármegyei Lap. A hatósági adatok szerint a férfi ellen a Szegedi Járásbíróság rendelte el a körözést a minap. Az eljárás alapja embercsempészés, valamint nemzetközi elfogató parancs kiadása. Az ügyben a Csongrád Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya folytatja a körözési eljárást. A hatóságok kérik, hogy aki a körözött személlyel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelezze a rendőrség felé. A brit QS bejelentette a World University Rankings elnevezésű friss rangsorát. A Szegedi Tudományegyetem idén is a világ legjobb egyetemei között van a kiválósági listán. A 633. helyre rangsorolták világviszonylatban, stabilan a magyar egyetemek élbolyában szerepel. Nem csak a QS rangsorba került be a legjobb intézmények közé az STE, az amerikai US News and World Report a 2026 évi világranglistáját nemrég tett közzi, amelyben az értékelők szintén a legjobb nemzetközi egyetemek sorában és a magyarországi felsőoktatás meghatározó szereplőjeként jegyzik az intézményt, amely két tudományterületen is, kémiában és fizikában is vezető magyar pozíciót foglal el. Muson Magyaróváról igazolt a gólkirályt Szegedre, a 22 éves Gera Zalán az MB3 észak-keleti csoportjának gólkirálya volt a 2025-26-os idényben, a nyártól viszont szintet lép karrierjében is az MB2-es Szeged Csanád Kiaban folytatja a pályafutását. Írta meg a Dél Magyar. 59 bajnoki 40 gólt jegyzett Gera a Moson-Magyaróvárban. A 2025-26-os idényben 29 mérkőzésen 24 gólt szerzett az MB3 északnyugati csoportjában, amivel elnyerte a gólkirályi címet, míg csapata a 7. helyen zárt a tabellán. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Általában derült napos idő várható, csak kevés helyen lehet gomoly felhőképződés. Többnyire gyenge marad vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet reggel délelőtt általában 14 és 19 fok között alakul, délután pedig elszabadul a kánikula 31 és 36 fok közötti értékekkel. Igyanak elegendő mennyiségű vizet és védjék a bőrüket a káros UV-sugárzás ellen. Legyen szép napjuk! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz. Minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5-vel és Cardi B-vel szenzációs adal a Girls Like You, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül, elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni, nem fog koncertezni, a családjára akar koncentrálni, és különösen a gyereknevelésre is.

Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy 7 óra után, és hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szuper lesz az óra, nem dumálok sokat, de hozom a legnagyobb kedvenceket, most például a Jonas Brothers-től, akik nem csak koncerteznek, hanem indítottak egy saját podcastet is, általában a saját életükről mesélnek egyébként, meg az eddigi pályafutásukról mindenféle érdekességet, fun factet, meg sztorizgatnak a tesók. Ez meg az igazi mai slágerük, a Jonas Brothers és a Sucker itt a Rádió Egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésben sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrsvezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készülünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrsvezérterek között ezen a hétvégén nem jár. Ray Dalton viszont pár pillanat múlva csak itt a rádió egyen a Blood Runnin-nel. Hatalmas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Doros Mellesz kiszállásos viradás, Picasso kerámiák a múzeumok éjszakáján, klimatizálták székutason az óvodai csoportszobákat. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Folyamatosan várják a víradókat a vármegyében, hétköznap a Szegedi Honvéd téren várják a hősöket, hétvégén pedig kiszállásos víradások közül is lehet válogatni. Az ajándékok száma folyamatosan bővül, egy víradó sem távozik üres kézzel a segítségnyújtás után, mondta el Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének elnöke.
2: 23-án kedden pedig a Dorosmai Petőfi Sándor Művelődési Házban leszünk 10 és 14 óra között. Azt, hogy hol lesznek még véradások, és mikor is lesznek ezek a véradások az előttünk álló időszakban, azt több felületen is meg lehet keresni. Ilyen például a Véradás CCM Facebook oldalunk, a Vöröskereszt CCM internetes oldalunk. Aki viszont időpontot is szeretne foglalni, az az ovs.hu felületen keresztül jut el oda, ahol egy tajszám birtokában meg lehet ezt tenni.
1: Új időszaki kiállítás nyílik a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban a Múzeumok éjszakáján június 20-án. A Drága Barátom Picasso, a Magyarok és a Festő Legenda című tárlat kiemelt célja, hogy megismertesse a nagy közönséggel azokat a magyar alkotókat, akik valamilyen módon hatottak a művészetére vagy kapcsolatban álltak a legendával, írta meg a Vármegyei Lap. Lesznek Picasso kerámiák, Szegeden tányérok láthatóak majd, egy hatalmas párizsi térképet is elhelyeznek a díszteremben. Az egyik legérdekesebb attrakció az intelligens tükör lehet a látogatóknak. Elé állva úgy látjuk magunkat, mint a Pablo Picasso festette volna meg az alakunkat, portrénkat. Nem lesz melegük a székutasi óvodásoknak, összefogásból klimatizálták ugyanis a csoportszobákat, írt róla a Vármegyei Lap. A székutasi Líbor Ilona óvoda jótékonysági forintokból jutott klímaberendezésekhez. Az óvoda épületében működik a Kismackó és a Kiskuckó családi bölcsöde. A legkisebbekről sem feledkezett meg a település, így néhány héten belül a bölcsödébe is kerül klímaberendezés. Az óvoda mozgalmas időszakon van túl, nemrég búcsúztatták el a nagy csoportosokat, akik szeptemberben új kalandba vágnak, idén 16 gyermek búcsúzott el az óvodától. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Általában derült napos idő várható, csak kevés helyen lehet gomoly felhőképződés. A hőmérséklet reggel délelőtt általában 14 és 19 fok között alakul, délután pedig elszabadul a kánikula 31 és 36 fok közötti értékekkel. Igyanak elegendő mennyiségű vizet és védjék a bőrüket a káros UV-sugárzás ellen. Legyen szép napjuk! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek változatosan most David Gettától és Sziától.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten pénteken pedig hajóznak. Hát az minden évben óriási élmény. És aki ott szerette lenni, hát annak igazából annyi dolga van, hogy jó korán kell kelni, és oda kell menni majd a Szántódrév komp kikötőbe. Reggel 6 és 7 között lesz a felszállás, 7 órától pedig startol a hajó. Minden info, minden részlet a Radio1.hu-n. 8-tól tehát Balázsék, aztán Rádió 1 Top 50, most pedig az igazi mai slágerek között Kygo One Republic-kal a Chasing Paradise-t indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
10: A Rappai Csavar újra elhozza a Milwaukee újdonságait. Milwaukee szerszámgépek és kiegészítők bemutató napja. Június 24-én szerdán a Szentesi üzletünkben a Vásárhelyi út 72 szám alatt. Rappai Csavar áruház. Minden, ami a szereléshez kell. Rappai.hu.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
11: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1Szeged. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-gyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És
10: 2 között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
12: A 87.9 Rádió 1-en.
10: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
12: A Rádió 1-en.
10: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
14: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magas.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Hajtóvadászat indult Szeged térségében, embercsempészt keresnek. Az STE a világ legjobb egyetemei között bizonyít, Gól királyt igazolt a Szeged család díja. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Elfogató parancs alapján nemzetközi körözést adtak ki az 1997-ben Budapesten született magyar állampolgár, Kolompár Dezső Márk ellen embercsempészés gyanúja miatt, írta meg a Vármegyei Lap. A hatósági adatok szerint a férfi ellen a Szegedi Járásbíróság rendelte el a körözést a minap. Az eljárás alapja embercsempészés, valamint nemzetközi elfogató parancs kiadása. Az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya folytatja a körözési eljárást. A hatóságok kérik, hogy aki a körözött személlyel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelezze a rendőrség felé. A brit QS bejelentette a World University Rankings elnevezésű friss rangsorát. A Szegedi Tudományegyetem idén is a világ legjobb egyetemei között van a kiválósági listán. A 633. helyre rangsorolták világviszonylatban, stabilan a magyar egyetemek élbolyában szerepel. Nem csak a QS rangsorba került be a legjobb intézmények közé az STE, az amerikai US News and World Report a 2026 évi világranglistáját nemrég tett közzi, amelyben az értékelők szintén a legjobb nemzetközi egyetemek sorában és a magyarországi felsőoktatás meghatározó szereplőjeként jegyzik az intézményt, amely két tudományterületen is, kémiában és fizikában is vezető magyar pozíciót foglal el. Mosonmagyaróvárról igazolt a Gól királyt Szegedre, a 22 éves Gera Zalán az MB3 észak-keleti csoportjának Gól királya volt a 2025-26-os idényben, a nyártól viszont szintén lép karrierjében is az MB2-es Szeged Csanád Kiaban folytatja a pályafutását. Írta meg a Dél Magyar. 59 bajnoki 40 gólt jegyzett Gera a Mosonmagyaróvárban. A 2025-26-os idényben 29 mérkőzésen 24 gólt szerzett az MB3 északnyugati csoportjában, amivel elnyerte a gól királyi címet, még csapata a 7. helyen zárt a tabellán. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Általában derült napos idő várható, csak kevés helyen lehet gomoly felhőképződés. Többnyire gyenge marad vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet reggel délelőtt általában 14 és 19 fok között alakul, délután pedig elszabadul a kánikula 31 és 36 fok közötti értékekkel, igyanak elegendő mennyiségű vizet és védjék a bőrüket a káros UV-sugárzás ellen. Legyen szép napjuk! A Rádió egy híreit Sós Katától hallott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Nem tudom, hogy olvastátok-e a hírt, hogy egy fiatal ember bérelt egy elektromos rollert, ráállt, elindult, nagy gáz, és gyakorlatilag 300 méterrel az elindulás után pont azon posztoló rendőr előtt taknyolt egy rohadt nagyot.
5: Szóval nagyot fikázott, igen.
4: Igen, igen, azt hiszem, el is tört. Is magát kezem, vagy valami ilyesmi, hogy a válla el is tört. A lényeg a sztoriban, hogy ugye hát bíróság elé került az ügy, hogy elektromos rollerezett, nem veszélyeztetett senkit, senki ott nem volt a közelben, lehet, hogy a rendőrök megijedtek, hogy elesett. 1,8 millió forintos büntetést kapott.
5: Mert
4: részegen vezetett.
5: Na de várjál, ha részegen vezetsz, akkor kapsz egy 50 000-es vagy 100 000-es szabálysértést, vagy csekket, vagy megbüntetnek, hogy elveszik a jogsidat. Mi az, hogy 1,8 millió forint?
4: Igen, másfél évre ugrott a jogsia, tehát ez is benne van. 1,8 millió forintos a büntetés, és most ugye az van, hogy még másodfokra viszik, mert 2 millió kettőt akarnak.
5: Ne csinál, teljesen irreális.
6: Az lehet, hogy mert hogy olyan borzasztóan magas volt a véralkohol szintje, tehát sakár részeg volt, az lehet, hogy azért lett ennyire magas ez a díj.
5: Na de nincs egy 2 millió forintos büntetés, hát akkor elveszik a jogosítványodat, elindul ellened egy eljárás, eltiltanak a vezetéstől. Értem, hogy a vérében most volt 2,2 ezrelék, de hogy az haladó. Itt az tényleg haladó.
4: A Pesti Központi Bíróság, egyébként a csávó nagyon korrekt volt, lemondott a izéről a tárgyaláshoz való jogról, hogy ez gyorsabban haladjon, együttműködött, tettét megbánta, minden megvolt. A központi kerületi bíróság mérlegelte a büntetlen előéletet, a beismerést és a kizárólagos saját sérülést, mint enyhítő körülményt, majd összesen 1,8 millió forintos pénzbüntetésre ítélték a fiatal
5: Az a baj ezzel szerintem, hogy itt most olyan nagy a káosz így az e-rollerek, meg a rollerezés, meg minden szinten, hogy nincs ez rendesen szabályozva. Tehát, hogy igazából a Kressznek kellene ezt jól szabályoznia, hogy ez most megfelel annak, hogyha én autót vezetek? Ez annak felel meg, hogy én bringát vezetek? Nem. Ugye, mivel a Kressz nem mond semmit az e-rollerekről, így igazából gondolom, hogy az ügyészség is az ittas vezetés kapcsán azt tudja nézni, hogy ez nagyjából olyan, mintha te autót vezetnél, de nem.
4: De?
5: Tehát, hogy ugyanakkor én értem, hogy de. Na, de hogy ezt kellene szétszedni. Vagy akkor mondjuk azt, hogy ugyanaz, mint autót vezetnél, legyenek rá ugyanolyan szabályok, de hogy rohadt nagy a káosz a rollerek kapcsán, a bérelhető rollerek kapcsán, és ugye most az ügyészség meg a hatóság az úgy tekinti, mintha a tettes személyautót vezetne. De te nem személyautót vezetsz azért, te rollerezel, az nem ugyanaz.
4: Jelen pillanatban ugyanaz a hatály alá esik a dolog, nem kerékpárnak minősül, ugye, amíg az, de tök érdekes, hogy például az EBA, ugye, amíg az, de tök érdekes, hogy

0: Van a taliba tolla.
1: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
2: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
1: Igen, azon hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatól? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
3: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól a hagyatéki.
1: Kacsákba húzzák a nyakukat rögtön.
3: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
2: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs. A szódás.
3: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpi.
2: Szóda!
3: Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
1: kijöttek. Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehet ott nagyon emberkedni. Nem,
2: hát
1: csak a Family Frost volt.
2: Igen. Érte, nyíregyháza.
3: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget. Csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget. Zseniális.
1: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
3: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá. 2005-ért 20 darab szódát kapsz. Drága?
2: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
3: 20 darab, másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványéz a benzinkúton, érted?
1: Én csak
3: le vagyunk mi véve 2500-zal?
1: Lesz,
2: kicsit azt mondja, jó mondjuk a házhoz szállítás van benne.
3: Szállítja,
2: akkor adja.
3: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
1: És a kukoricás fickó a Balaton szélén? Májzbitte!
2: Az is meg. A strandon, de...
1: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
3: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egy van a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekét.
1: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
3: Hogy a hangosan nyomja.
1: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg ugyan vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
3: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
1: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
3: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja a zoknit pólót tessék.
2: Kinél van még dinnyés?
3: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
2: Úgy van.
3: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
2: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
3: Igen, ez és így üvölti, igen.
1: Nekem ből semmi nincs meg.
3: Nincsen meg, dinnye platóról.
2: Fiatal,
3: hát pedig tudom. Te ott Nyíregyen, hát érted, minden platóról adtak.
1: Nem, a dinnyéket,
2: ott ilyet kiabáltak, pillangókés,
3: gáspré, hamisszámla több.
1: Én annyit szok a dinnyékre, hogy nem szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
3: Micsoda?
1: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
2: Ja, rohamsisakok.
1: Hogy rohamsisakok.
3: És csak dinnyék voltak.
1: Igen.
3: Na, az nem olyan legéresebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves kis.
1: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
3: abszolút.
1: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
3: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen. Össze
1: szóval kivegyütjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
2: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában,
3: igen.
2: Vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
3: Tényleg
2: is
3: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakár feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor

0: tőlük persze megszólalt a lambada.
1: Csóra,
0: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az vicc.
2: Ez a, figyelj, ez de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
0: Már hogy jó.
2: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektromos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogyha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
0: számot. Szabadon választhatóan. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család kint, te tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az, azért lehet, hogy egy picit véleményes. Ez de tetszik ez a fajta életigelés.
2: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
0: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
2: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
0: Lehetne tölteni valamit egy a saját tolatáson?
2: Igen.
1: Na, ugye a Boci-Boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
0: Nem csodál, hogy idő után meg akarod verni. Ugye? Tehát szóval én most ezt egy előadta, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy három nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
1: Gondolom, igen.
0: Aha.
2: Ez mennyire hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
0: Hogy hulladék felvásárlás? Igen, kemény. Igen, és ugyanitt alapból. Azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
2: Szívesen veszek ilyen helyről. Én is élelmiszert.
0: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asszalról, de cserkó valahogy kiraksz egy tábla egy cserkót, az egy nap múlva ugyanolódjott el, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
2: Én nagyon csendben eszegettem a cserkót.
0: Igen, azt látom, csak mondom,
1: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
0: Hát ebből aztán olyan kis pitelet, és nyújj,
1: de én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
0: remélem,
1: megy
0: a kezem. Remélem, hogy szemen köp egy maggal, tehát
2: nem tudok, te tudsz éleset köpni maga?
1: Persze. Mehet a verseny.
0: Olyat
1: na,
0: köpök,
1: gyerünk, zsült kell leköpni.
0: Olyat köpök, megőrülsz.
2: Jaj,
0: de szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, ma köpő verseny.
2: De mi ez? De hol tudtok? Hol tudsz éleset
0: nem tudsz elköpni a papírit.
2: Figyelj,
0: na. Na tessék. Figyelj.
1: Hey, ott van!
0: Vicces, jó?
2: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
0: Tessék, Zsűr homlok a következő.
2: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anya, jó ját!
0: Az öreg! Néha minden egyet az öreg, tessék, Zsűr tartja a papírt.
2: Ahogy tudjuk sem biztos, hogy legyeljem.
0: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámot, vagy engem nem zavar, nyugodtan, de ami a szár van, köp ki
2: nyugodtan. De látod, hogy Feri testből mozgult rá.
0: Persze!
1: Hát ennek technikája van.
2: De ez a technika? Nem lehet, csak szájból.
1: És ott a nyoma a papíron, látod?
0: De ne csinálj, ne egyetlenül, hogy fújd meg levegő.
2: De nyelvet teszem magot, vagy a számba?
0: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
1: Így egész kiteszed, és
0: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
1: Úgy.
0: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
2: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, ha úgy van.
0: Jó. Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp.
2: Bocsás, Gyula, Gyula. Elnézést kére, Gyula.
0: Ez, hát ez mi volt?
1: Nagy
0: nem
1: levegő.
0: Volt ebben. Nem volt ebben
1: kell venni. Nagy levegő, mint
0: szűkre veszed a lyukat, és ott lövött ki rajta. Ott lövött ki.
2: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
0: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. De na tessék.
2: Jó,
0: Zsűl, tarts ki a fehér papír. Na tessék.
2: Nem, de ez nem, az a baj,
0: Rose Titanic.
2: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
0: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
2: Hát, a bögrét.
0: Ne, ugye a bal alsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak
2: nem,
0: problémák
2: nem, az alsó. Akkor milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
0: Uh-huh.
1: Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
2: Az már személyes jó. Támadás, hogyha így van rajta még valami.
0: Ez ma a mélypont írja valaki, igen, és ezt szeretjük.
1: És tényleg az.
2: Jó,
1: figyelj.
0: Hát,
2: ez már nyári dárgyózás.
0: Ó, ez az!
1: Jó, igen, nagyok vagyok.
2: Ezt láttad? Hallod, majdnem kiverte az üveget.
0: Vicces.
2: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta vicces a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci vicces az üveg másik után összehúzta magát.
0: Ez most a homlokodra hát, megy, elmondom, hogy hanyatos, és lefordulom. Ez a
2: figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez mi?
0: Hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
2: Én ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsül meg. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
1: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
2: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
1: Persze, hogy be tudunk, de vicces, bolondozott.
2: Már
1: fölállt hozzá kihívással.
2: Micsoda!
0: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, gyere, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
2: Oda nézd meg, a gúnányak.
0: Figyelj, tessék, igen.
1: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
0: Azt mondja, nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
1: Lelágjam neked.
0: Nekem ott megy a magot, csak rák meg kömenét. Sokat tanultak a hallgatók.
2: Én csinálom akkor addig a golyókat.
0: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
1: Várjál már.
0: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere, gyere, gyere.
2: Igen, gyere, gyere.
1: Basszus!
0: Alámen.
1: De nem alámen.
2: Mutasd meg, Zsú, hogy hova ment. Mutasd meg.
0: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom.
2: Igen?
0: Mutatom?
2: Látom az üveget.
1: Igen.
0: Egy. Beringatom magam.
1: Az elviszi a célt. Nem jó.
0: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalálsz.
2: Az elem hálá, most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy hogyan fogjuk pénzét tenni.
0: Igen, jó. Oda néz! Oda néz!
1: Még egyet!
0: Rádiózás csúcsa!
1: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
0: És adunk élőt, erősül, élőbe vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó? Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
2: Ezt tette,
0: Balázs. És tényleg pénzt kaptok ki. Te már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen? Oké? Okay. Gyerünk!
2: Hopp! 1, 2, 3!
1: Oly! A papír, megvan, de a kör még nincs.
0: Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
2: Zsűl, nem ma kezdett.
0: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite
2: nem,
0: lenne.
2: Ez még megvan, ez még benne van.
1: Ez megéri, szerintem.
0: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgatni. Na gyere Feri!
1: Ó, basszus! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
0: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
2: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
0: Annyi, mert vigyázz a fogsorra, Feri,
1: nehogy az is
0: repüljön, mert ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
2: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsort tisztenek. Egy rádiójáték.
1: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
0: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amik a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
2: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
0: Most hozd ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon! Ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kis szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
2: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
0: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... Hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is.
1: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
0: Végén ebéd elém. Ennyi szokott lenni a kritika.
1: És a magot kilőni kézzel, tudod?
0: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
2: Én ki tudom, hogy a magot csinálom a kezembe.
1: Ha mutasd már meg!
2: Ez nincs egy ilyen
1: két ujjat közül?
0: Gyerekek,
2: két ujjat közül. Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
1: Ó, nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
2: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
0: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál? Meg tudod csinálni?
2: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
0: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
2: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
0: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel.
2: Ez
0: tényleg így van, tehát egyszerűen nem szabad megnézni.
3: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Hajtóvadászat indult Szeged térségében, embercsempészt keresnek. Az STE a világ legjobb egyetemei között bizonyít, gólkirályt igazolt a Szeged családdíja. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Elfogató parancs alapján nemzetközi körözést adtak ki az 1997-ben Budapesten született magyar állampolgár, Kolompár Dezső Márk ellen embercsempészés gyanúja miatt, írta meg a Vármegyei Lap. A hatósági adatok szerint a férfi ellen a Szegedi Járásbíróság rendelte el a körözést a minap. Az eljárás alapja embercsempészés, valamint nemzetközi elfogató parancs kiadása. Az ügyben a Csongrád Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya folytatja a körözési eljárást. A hatóságok kérik, hogy aki a körözött személlyel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelezze a rendőrség felé. A brit QS bejelentette a World University Rankings elnevezésű friss rangsorát. A Szegedi Tudományegyetem idén is a világ legjobb egyetemei között van a kiválósági listán. A 633. helyre rangsorolták világviszonylatban, stabilan a magyar egyetemek élbolyában szerepel. Nem csak a QS rangsorba került be a legjobb intézmények közé az STE, az amerikai US News and World Report a 2026 évi világranglistáját nemrég tett közzi, amelyben az értékelők szintén a legjobb nemzetközi egyetemek sorában és a magyarországi felsőoktatás meghatározó szereplőjeként jegyzik az intézményt, amely két tudományterületen is, kémiában és fizikában is vezető magyar pozíciót foglal el. Moson Magyaróváról igazolt a gólkirályt Szegedre, a 22 éves Gera Zalán az MB3 északkeleti csoportjának gólkirálya volt a 2025-26-os idényben, a nyártól viszont szintet lép karrierjében is az MB2-es Szeged Csanád GIA-ban folytatja a pályafutását. Írta meg a Dél Magyar. 59 bajnoki 40 gólt jegyzett Gera a Moson-Magyaróvárban. A 2025-26-os idényben 29 mérkőzésen 24 gólt szerzett az MB3 északnyugati csoportjában, amivel elnyerte a gólkirályi címet, míg csapata a 7. helyen zárt a tabellán. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Általában derült napos idő várható, csak kevés helyen lehet gomoly felhőképződés. Többnyire gyenge marad vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet reggel délelőtt általában 14 és 19 fok között alakul, délután pedig elszabadul a kánikula 31 és 36 fok közötti értékekkel. Igyanak elegendő mennyiségű vizet és védjék a bőrüket a káros UV-sugárzás ellen. Legyen szép napjuk! A Rádió egy híreit Sós Katától hallott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebben a korban örülnöd kéne neki.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted, észrevetted, Juli, tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van
1: rajta. Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy hálóing, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket. Na,
1: hát Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
1: Mi a poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
0: Na mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó. Éles látó.
2: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
0: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé. Várja, Terézi a korabeli izé, asztalterítő van rajta.
0: Rajta, ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabroszt, érted? Meg is sötétből öltözött.
0: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te, hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli
1: nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
0: Nem, egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat, ezeket a
1: retro vonalat, érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom
2: volt. És még szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle. Hihetetlen,
1: egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél. Tehát mindig sötétbe kell öltözni. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett éve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már...
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmi.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanítás van nálunk ott Diós
2: környékén.
1: Ezekkel takarják le a mosógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt. Adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
0: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkája, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy így általában ciki?
0: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
1: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom, hogy
2: vagy ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a Láncidot, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
1: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rátszáll.
2: Érzelmileg kötődött.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
2: És én lányom is megkapja. Igen.
0: Ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak már nem lesz magától.
1: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem
2: rátok is jut 50 nő legalább.
1: Most nem, de most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es opaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadságszagú embereket. Itt van például Gyula.
2: Nekedik a tapasztalataik.
1: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
0: Máha ez szüretnek minősülnálod.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből azt mondom, a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamnak. Ez már az.
1: Most fölveszel valami hasonló felső.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfin, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: Én is leszek előtted szexi.
1: A szűk nadrág domborodó ing az
0: bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
0: Igen, meg nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Idejön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, így a bugyi, nem, ki látod a térted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi utáni.
0: Egy szép, érted?
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazik.
1: Megigazik az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is. Amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd.
0: Ritka
1: látjuk, jól felöltözve, igen.
2: Egy pasi is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kajs, azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
1: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezett.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De belőle diszkréten kifitja a melbimból.
1: Ja, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát mi egyre kevesebb, de van.
3: Na,
0: Nem is beszéltünk a cicikről, itt a kivillanó melltartó is az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye, hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van, most csak tök komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab, még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartóhoz van fölvéve, mert olyan, mint hogyha ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? De csipkével
3: bizony.
0: Nagyon adja.
3: Ilyen sejtelmes.
0: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem, csak valamit benézed.
0: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit... Neked mi a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Károly utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet. Nyikorgott a parketta,
2: kicsit szottüdülőszag volt.
1: Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden. De hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát ugye ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem is az se. A se.
1: Hát de a csípkés fehérnemű, az szerintem...
0: Hát ez az!
1: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
0: De vagy neked most a Juli vállalban?
1: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen, igen.
1: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok,
1: mi csak ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
1: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, hogy is.
2: Comfix.
1: Hogy combfix, az melyik?
2: Szexi? Amikor rajtad van.
1: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix
3: is. Csak nem szereted a harisnyát egyszer erről. Igen,
0: Rikám. Igen, mert mindig szorít.
3: Csaj, lepálik, azt mondta.
2: Igen, a combfixet nem szereted nőni.
1: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amíg így össze van kötve a bugyival, nem?
2: Ilyen... Hát vagy nincs összekötve.
0: Vagy nincs összekötve a lényeg, hogy combnál van egy
1: szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó, megfigyelő vagy, Ferenc.
0: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
1: akkor
0: már...
1: Most nyilván. De szerintem ők úgy érnek, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
1: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok. Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
0: Hát, de úgyis.
2: És ha leveszem?
0: Akkor már...
1: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
0: Hapsi szólhat erre, hogy kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom a dresszkódot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
0: És akkor fölöltöztetik a
1: jövőt. Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
2: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
3: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
4: A Durko és a Viszki bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
11: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.

igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9

0: Esti Mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Rogers Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Radio
2: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
2: az

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Fastboy, Forget You, 43.

David Guettától Alessoltal a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksony, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Rip

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

és a Hug Yourself. Ez nem egy klasszikus önszeretet himnusz, Kamrád, vidd bele egy csavart, egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Kamrád azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself, a 32.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims popballadája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance-pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt, de ez most

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren,
2: Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
11: My name is...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermely.

0: Rádió egy top 50. A 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden. R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyon megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nigel Lane. Imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz-e belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Martin Garrix-től. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer!
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Taylor Swift, Opel Light, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abracadabra. Az imént Cabaret dalaszolt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Rádió egy top 50, a 9.
0: Sam Feld és a Heart Like Mine.

Itt a Rádió 1-en. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk, a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban.

Hatodik lett Ray Dalton és a Blood Running. Ötödik az olasz DJ Hype

0: az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyár dalától az első helyezés ezen a héten is. Top 50 legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n. Hölgyeim és uraim, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár ruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
7: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
8: július 2-3-4.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
12: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra. Új helyszínre, a Patkó Lovasé Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Juer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
13: Két lábon, két keréken, a Szegedi Gyermekklinikáért, idén is. Szeptember 5-én várunk téged is a Lapos Beach-en, a Startnál. Írd be a dátumot már most, szeptember 5-e, két lábon, két keréken.
14: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
15: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a Napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
2: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A NAV délalföldi bűnügyi igazgatóságának nyomozói a szlovák pénzügyi igazgatás bűnügyi egységével közösen hajtottak végre összehangolt akciót egy cigarettahamisítással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet ellen. 30 katonai alakulat több mint 200 katonája mérte össze tudását gépkarabély és pisztolylövészetben a Dóci lőtéren. Itt rendezték ugyanis a Magyar Honvédség lőbajnokság idei versenyét. A rejtett képességvesztésre hívta fel a figyelmet rádiónknak Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség. Tombol a kánikula, 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, fogyasszanak elegendő vizet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: és most, most. Rádió 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a szombat délután elindult itt a hétvége. Molnár Balázs pedig a mikrofonnál. Mostantól fogva egészen délután 2-ig én irányítom az igazi mai slágereket, és hozom is a következő darabot. Sia és Zayn közöse. Ez már a Dust Till Dawn, ezzel kívánok mindenkinek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék jövő héten pedig hajóra pattannak. Irány a magyar tenger, jövő pénteken BSV, Metzger Viktória biztos, hogy fellépnek, és őrületes bulit csapnak, meg lesz sok-sok ajándék, meglepetés és jó hangulat. A Balaton kellős közepéről mindez majd pénteken itt a Rádió 1-en, a 87-90, a 88-2-n és a 91-1-en. Most Erik Iglesias jön, és a Súbeme la Rádió.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A szombat délutánban pedig folytatjuk tovább újabb nagy kedvencekkel, nagy klasszikusokkal is a Rádió 1 repertoáriában. Most például Offenbach, Norma Jean, Martin dobja fel a szombat délutánt. Szól az Overdrive.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ahol pörög természetesen tovább a délután velem Molnár Balázsral, és az igazi mai slágerekkel egy újabb 60 perces adag a tökéletes nyári időben, mert mégiscsak nyár van, mégiscsak július, ragyogó napsütés, és remélem, hogy a hangulat is az lesz. Hurts és a Purple Disco Machine gondoskodik erről, az biztos nem sokára. Majd a Wonderful Life 2025-ös változata, az SMS, Viber és a telefonszámunk pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a homokháti sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkólovasé Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti sokadalom. Egy város, három világ.
4: A Rappai Csavar újra elhozza a Milwaukee újdonságait. Milwaukee szerszámgépek és kiegészítők bemutatónapja. Június 24-én szerdán a Szentesi üzletünkben a Vásárhelyi út 72 szám alatt. Rappai Csavar áruház. Minden, ami a szereléshez kell. Rappai.hu.
5: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
6: Minden nap útra kell valami friss. Lehet, hogy legközelebb már te viszed. A Félegyházi Pékség Kft. C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőröket keres Kiskunfélegyházi telephelyére. Stabil munka, jó csapat és egy hely, ahol a friss pékáru illata a mindennapok része.
7: Érdeklődj a 70-000-2929-es számon.
6: További részletek a félegyházipékség.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június végétől egészen szeptember közepéig jelentős forgalom növekedésre és torlódásra kell számítani a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták tömegei miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a legkritikusabb időszak július utolsó és augusztus első két hete lesz, amikor mindkét irányban egyszerre alakulhatnak ki hosszas várakozások a szerb-magyar határszakaszon. A hatóságok teljes létszámmal és rugalmas sávkezeléssel készülnek a rohamra, és szükség esetén a korábbi 9 helyet akár 13 sávon is fogadhatják a Szerbiába tartó autósokat a várakozási idő csökkentése érdekében. Az utazóknak érdemes a kisebb határátkelő helyeket is igénybe venniük, az Ásotthalmi és a Röszkei közúti határátkelő hely például már folyamatos, 24 órás nyitvatartással üzemel a nyári időszakban. A vámvizsgálatok során a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a jövedéki termékekre, így fontos tudni, hogy az Európai Unión kívül érkezők közúton fejenként mindössze 40 szál cigarettát hozhatnak be, az ízesített elektronikus dohánytermékek, például az Elfbar behozatala pedig szigorúan tilos. Emellett a 10 000 euró feletti készpénzt minden esetben kötelező bejelenteni, a saját használatú gyógyszerek esetében pedig javasolt az orvosi igazolás beszerzése a zavartalan és a gyors határátlépés érdekében. A Rádió 1-je most Alex Warrennel folytatódik a hétvége, ez az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Június 20-tól több ütemben jelentős pálya karbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon, amelynek célja a sebességkorlátozások felszámolása és a menetrendszerűség javítása. Az első ütem július 18-ig tart, érintve a Ferencváros és Kőbánya-Kispest közötti szakaszt, valamint Abony és Cegléd állomásait, ahol a pályaállapotok javításával ismét lehetővé válik az óránkénti 120 km-es sebesség. A munkálatok miatt a szegedi Napfény Intercity és a debreceni Civis Interrégiók a nyugati pályaudvarról 1-6 perccel korábban indulnak, és várhatóan 9-14 perccel később érkeznek meg. Kiemelt változás, hogy július 18-ig a Nyírség Intercity vonatok a nyugati helyett a keletiből indulnak, így nem érintik Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy és Cegléd megállóhelyeket sem. Július 10 és 18 között Cegléd állomáson ágyazatcserét is végeznek, július 19-től pedig újabb beavatkozások következnek, amelyek további menetrendi módosításokkal járnak majd, bár a Kőbánya, Kispest és a Városligeti elágazás közötti szakasz teljes felújítása egy elhúzódó közbeszerzés miatt késik, a jelenlegi munkálatok elengedhetetlenek a vasúti forgalom biztonságos fenntartásához. Jó ezt tudni, hogyha majd indulunk esetleg vonatozni. Regan Lily és a Dreamin, mi pedig most a hétvégét ezzel folytatjuk a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, jönnek a program tippek, ma van a múzeumok éjszakája, a városban több helyszínen is kitűnő programokkal várnak mindenkit, csak néhányat a teljesség igénye nélkül. Szent Györgyi Alberta Góra, Somogyi Könyvtár, Dómlátogatóközpont, Móra Ferenc Múzeum, vagy például a Rökpalota, vagy a MÁV Székház, mint a rendezőpályaudvart is meg lehet nézni, tehát igazán izgalmas a mai nap, én úgy gondolom. Ezen túl természetesen azért vannak még programok, például zajlik a Szárazdok Fesztivál, és a Pince Színházban ma például este a János Vitéz látható, a Révülés Dorom Trió pedig a No Meal Today-ben várja majd a közönségét. Bertalan és Barnabás Egy Kutya, Nem Mert Kettő interaktív MÁV Színházi tárlatvezetés lesz majd, ma délután a Somogyi Könyvtár lesz ennek a helyszíne, és délutáni Szárazdok előadásunk is van, a Kiskakas Gyémánt Félkrajc Szárnyát a Pince Színházban lehet majd látni. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, én búcsúzom, holnap jövök újra, a viszonthallásra Molnár Balást hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsun Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután.

Ha nyár, akkor Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és ha Rádió 1, akkor a kedvenc zenéink, a legfrissebbek közül itt van Taylor Swift és az Opel Light.

és az ő dalukat indítottam el most. És hol lehet majd elcsípni a Rádió 1-es lemezlovasokat egy szuperfesztiválon? Például a Dunapart Festen, július elején. Úgyhogy a jövő héttől szórjuk majd erre a fesztiválra is a páros belépőt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

aki zenélni fog. Hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt tisztelegve.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, Atti Sándor vagyok, csak csináld, Attila, csináld. Így nyomjad, így, hogy vagy, nagyon jó.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3

0: kedvezményezetten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
6: Július 2-3-4.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci BB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia-Japán mérkőzés ma a foci BB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1-en. Csak igaz új sláger megy, és most a nyári partik nagy slágerét indítom. Mindenhol ez fog szólni, külföldön és Magyarországon is. New Religion, itt van BB Rexa. Aki szegény annó kapta az ívet rendesen. Nem elég, hogy a kiadók azzal bombázták a pályája elején, hogy túl nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: Back.
1: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Loi! Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Loi indítja, ez a Get Lucky.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
4: A Rappai Csavar újra elhozza a Milwaukee újdonságait. Milwaukee szerszámgépek és kiegészítők bemutató napja. Június 24-én szerdán a Szentesi üzletünkben a Vásárhelyi út 72 szám alatt. Rappai Csavar áruház. Minden, ami a szereléshez kell. Rappai.hu.
5: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utaz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
6: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkó Lovasé Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
7: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a Napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csokban még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
8: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
9: Minden napok útra kell valami friss.
10: Lehet, hogy legközelebb már te viszed.
9: A Félegyházi Pékség Kft. C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőröket keres Kiskunfélegyházi telephelyére.
10: Stabil munka,
9: jó csapat
10: és egy hely,
9: ahol a friss pékáru illata a mindennapok része.
11: Érdeklődj a 70 000 29 29-es számon.
9: További részletek a félegyházipékség.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Folyamatosan várják a véradókat a Vármegyében, hétköznap a Szegedi Honvéd téren várják a hősöket, hétvégén pedig kiszállásos véradások közül lehet válogatni. A jövő hét elején Dorozsmá lesz ilyen alkalom. Új időszaki kiállítás nyílik ma este a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A Drága Barátom Picasso, a Magyarok és a Festő Legenda című tárlat kiemelt célja, hogy megismertesse a nagy közönséggel azokat a magyar alkotókat, akik valamilyen módon hatottak Picasso művészetére. Nem lesz melegük a székutasi óvodásoknak, összefogásból klimatizálták ugyanis a csoportszobákat. Az óvoda épületében működik a Kismackó és a Kiskuckó családi bölcsöde, heteken belül oda is kerül klímaberendezés. Tombol a kánikula, 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, fogyasszanak elegendő vizet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 indul

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

kevesebb eséllyel ilyen. Amúgy vasárnap is kapunk 36 fokot maximum, úgyhogy a nyár folytatódik, a Rádió 1-en pedig a nyár kedvenc igazi mai slágerei pörögnek megállás megszakítás nélkül.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Remélem tetszettek így a délután folyamán a zenék. Jön Kuki, és magasabbra pakolja a lécet. A Kuki Weekendben 5-től Before Party Show, aztán kívánság műsor, úgyhogy csak Györke Attila lép le. A nyár kedvenc zenéje, az igazi mai slágerek. Itt

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmári.hu.
6: A Durko és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
8: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
9: Playmobil kaland a Szeged plázában az egy

0: Részletek szegedplaza.hu.
1: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.

0: Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A NAV délalföldi bűnügyi igazgatóságának nyomozói a szlovák pénzügyi igazgatás bűnügyi egységével közösen hajtottak végre összehangolt akciót egy cigarettahamisítással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet ellen. 30 katonai alakulat több mint 200 katonája mérte össze tudását gépkarabély és pisztolylövészetben a Dóci lőtéren. Itt rendezték ugyanis a Magyar Honvédség lőbajnokság idei versenyét. A rejtett képességvesztésre hívta fel a figyelmet rádiónknak Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség. Tombol a kánikula, 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, fogyasszanak elegendő vizet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show Cookie-val. Csak

csatorna. Lehet üzeni SMS-en Viberen a 0620-311-111-re. Mixelek nektek az igazi más slágereket megszakítás nélkül. Érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

0: Jennifer Lopez, igen, és Save Me Tonight, ez a szám címe. Ajaj, meglepetés volt. Múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 000 ember előtt fellépett David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Engem nem hívott.

0: zenita radio yen Bob Itfagio.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Ez így van, és József jeteneken Viberen. Hali, József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József. Hali, hali. Hali, jöjjön akkor Bob Sinclair. I can't wait, és nem sokára élő kívánságműsor itt a Radio Egyen. Nem szép az élet, de hogy nem, gyönyörű!

0: كالابرا كالابرا.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

Munkások. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regálili.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikén, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Folyamatosan várják a véradókat a Vármegyében, hétköznap a Szegedi Honvéd téren várják a hősöket, hétvégén pedig kiszállásos véradások közül lehet válogatni. A jövő hét elején Dorozsmál lesz ilyen alkalom. Új időszaki kiállítás nyílik ma este a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A Drága Barátom Picasso, a Magyarok és a Festő Legenda című tárlat kiemelt célja, hogy megismertesse a nagy közönséggel azokat a magyar alkotókat, akik valamilyen módon hatottak Picasso művészetére. Nem lesz melegük a székutasi óvodásoknak, összefogásból klimatizálták ugyanis a csoportszobákat. Az óvoda épületében működik a Kismackó és a Kiskuckó családi bölcsöde, heteken belül oda is kerül klímaberendezés. Tombol a kánikula, 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, fogyasszanak elegendő vizet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztel az a jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert ütöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, ma fejlesztgettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Már nem okoskodni, meg okosabbak lenni. Igen,
2: értem a célzást. Mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál. De nem baj. Ez jó, ahogy van. Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezésem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni, Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Vagyunk egy páron.
2: Na,
1: jó. Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Kamerad, be mine! Ez következik itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is lager megy!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Levente.
2: Engem is Leventének.
1: Ja, kettő Levente van, van a túlsó végén.
2: Na, igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a
2: kapott? Csak a PSG kuki.
1: PSG, itt kell mondani PSG, nem G,
2: akkor
1: G.
2: PSG.
1: Így van.
2: PSG.
1: Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert maga alaptak, igen.
1: Jó, oké. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello, sziasztok, hello. Jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az idig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki, a szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki. Azért óvatosan, a úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A vonal túlsó végén egy nagyon kedves telefonáról. Szia, kihez van szerencsém? Hogy hívnak téged?
1: Engem?
0: Aha.
1: Gábor Attila.
0: Gábor Attila, honnan telefonálsz? Melyik városból?
1: Szótakertől, éppen a száj időszakban.
0: Na jó van, oké. Jól van, minden oké?
1: Hát azon kívül a több bort kell inni, mert ugye szárad a főd. A felnike, a tőkéket.
0: Igen, állítólag lesz egy kis eső már, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
1: De nálatok Franciaországban is kell leerni a tőkéket.
0: Ó, Franciaországban most 38 fok font Párizsban. Már riasztó van, mindenhol riasztás, ott nagyon meleg van. Kértel tőlem Alex Kenji, Bambole, kinek szeretnéd küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
1: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Vasszágyi Zoltinak és a kedves családjának.
0: Oké, okay. Rendben! Kelemes estét kívánok neked, és köszönöm
1: neked
0: szépen, hogy
1: meg egész végig, meg az egész rádiónak, meg a... Vigyázzatok magatokra.
0: Köszönjük szépen, uram! Ciao, ciao, szia, szia!
1: Keresetek hűvös!
0: Hello, oké, okay, ciao, szia! Alex Kenji, nyári feeling, Bambole, ez a szám címe itt a rádió, hogy ilyen ezt imádunk.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, ki eltöltene az a jó kis Ed Sheeran Camera? Kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy kellett?
2: Igen.
1: Jó van.
2: Már bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké.
1: Szia, hello, szia. Az idik SMS-t szól, szia Kuki, szép napot, ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyázunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri. Ezt még koronozva szeretném kérni Ellen Brook nömbzenejét, köszi. Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran Camera, ez egy Cyril Remix itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsé.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
4: Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
5: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.

0: FM. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
2: Mert a 3 DJ legenda

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Én jól vagyok. Mi engedtünk már, most csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Kiengedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis számfelkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak, másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló, igen.
1: Na most már hogy hívják ezt, nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy itthon.
1: Jó van, hát jó pihit kívánunk neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, ciao! Szia! Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki, Svájcba küldetszínek bármi pörgöset a 40. szülénapjára. Jaj, boldog szülapot kívánok neked, drága Laci! Ohoho, de nagyon jó! Ezután, szia Kuki, Angie-nak üzenem, hogy boldog születésnapot, éppen hallgatja útközben a rádiót, és valami nagyon jó kis zenét különek neki, kerek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, jelkezik, akkor a szám fel, és még egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké, indítom.
0: Kuki forradalmas hit.

0: délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kóki csak rád vár!
1: Hi, this is Willy William, you are listening to Radio 1.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk éppen itt Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Így jár sok vizet, jó barátom, jó?
2: Rendben.
1: Jó, na kettőltelem Raya, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Monikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak és Viteleti.
1: Oké, rendben, Gizmo, jó munkát, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Oké, Kuki, szia-szia.
1: Szia-szia. Nincs mese, zene, Raya kezdenünk, és a szám címe Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában, velem itt főznek.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy anyuka. Szia, anyuka!
2: Hello. Szia!
1: Szia! Szia. Hogy hívnak téged?
2: Anita!
1: Anita! Anita, hány gyereked van?
2: Három!
1: Három, jaj!
3: Nézd,
1: nézd! Jó! Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó! Na! Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj!
2: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagok fel!
1: Jó!
2: És ő nem az egy...
1: Jó van, rendben, jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Hello, lehet érezni, hogy nyáron színek van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk, Azizám, ez a szám címe.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia!
3: Olit,
2: szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
3: Igen, mit veled?
2: Mi? Ah, velem minden oké, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát gondoltam, hogy egy pizzát akarsz tőlem rendelni, de melyik előadót szeretnéd hallgatni? Ki lenne ez az előadó?
3: Lady Gaga. Abrakadabra.
2: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
3: Persze, jó lesz.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: Papámnak.
2: Apának, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy focilabdát. Vegye nekem egy kocsit. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
3: Vegye nekem egy csokit.
2: Csokit? Jaj, de jó fej vagy, rendben. Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó legyél, jó?
3: Én is,
2: Ciao, hello, szia. Ért

0: Rádió 1-en.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, ki ez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Luca vagyok.
1: Luca, regeneri a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát anyukámnak.
1: Na és mit szeretnél neki üzenni?
2: Hát megköszönni, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
1: Melyik buli? Mesélj csak.
2: Hát ballagási.
1: Ja, ballagás. Jól sikerült? Jó volt?
2: Igen.
1: Jó van. Na hát akkor jó nyaralás kívánok neked, mert most nyári szünet van. Vigyázz magadra és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, szia.
2: Yeah.
1: Én búcsúzom tőletek, anyok fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től jó az Geri. Kuki voltam, és búcsúzom, hogy ugyan a reggelnélivel, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
5: július 2-3-4.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.

0: és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növel. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
5: Van egy ilyen énekem, Happy PG to you! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lett?
4: De figyelj, ezen gondolkoztál?
5: Nem, ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és figyelj, csak egy mondat erejéig. Innentől kezdve megvan neked engedve, hogy elfelejts dolgokat. Ne emlékezzél dolgokra, és hogy olyan legyél, mint a Bárány.
6: Ne! Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Évek óta látom, hogy mit csináltak 50 pluszban.
4: Egy kifejezés még neked, welcome to the other side, és megkezdjük is. Alex Kendzsivel, a Bambuléóval köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambulé, de mindegy.
6: Én most hazamegyek.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosi trédiósó, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben mi a Bálánnyal egy ideje benne, mondjuk a Bálány nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubja egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és jól lesz, mint a Bálány, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett minden.
2: Én rájátszok. Nagyon durva. És hát ugye előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, még mindig élek, úgyhogy valamit jó.
0: Semmi friendship.
2: Valami konzervált, de hogy
1: mi? Hát én tudom. Na, ide. Jön Jermaine Stewart, gyerekek, ő már meghalt egyébként, szegény Isten nyugosztalja, éces lett, mert hogy egy másik csapatba fotbolozott, és akkor, amikor éppen erre még nem volt gyógyszer. Úgyhogy a Get Lucky 1988 egyik legnagyobb slágere volt, ennek ellenére olyan, hogy mondják ezt, olyan istenem véget ért.
0: Ez a I Should Be So Get Lucky, vagy ez
1: nem,
0: még?
1: Az egy másik.
0: Jézus Mária.
1: Én kérek elnézést, az a Kylie Minogue volt, nem is kellene ebben foglalkozni. Szóval jön Jermaine Stewart itt a Rádió 1-en, persze 2026-os biztonságban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkos itt Radio Show DJ Juniorral, Bánéltel és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire, tök jó. De mikor számon kérnek, a fogalmat is jó.
2: És elnézik, az a jó benne.
1: Mert idő után már el is hiszi.
2: Csupa jó dolog fog vele történni, ja nem?
0: Jó nem, inkább hiszek.
1: Na, viszont ami lesz majd a Hanvainak az 50. szülőnapi bulián, az ez. Diszkosít, sorry, itt a Rádió Egyen, a Diszkositben az igazi mai slágerek között.

0: Ágotta és Antal Levente evecsésről. Isten értes az ünnepelteket.
1: Azon gondolkozom, hogy tegnap voltak egy születésnaposok. Komolyan.
2: Voltak, mondta az Attila szerintem.
1: Mondta.
2: Mondtál tegnap születésnaposok?
0: Igen.
1: Jó van. Csak kérdezem, hogy mondta, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy Derzsényi Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
1: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született. Hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
1: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Ő vezető óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
0: Nekem meg az jutott eszembe a hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a Rádió Egyen, de most biztosan sülben.
2: Küldet lehet, hogy játszom.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósit Rádió show, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hamvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon Diszkósit lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy ma visszatértem, és megyek a Szeliditóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, idáig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Ha így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jól lesz.
2: Most pedig valami új a biztonsági stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet. Hát ez szól most itt a Rádió 1-en a Diszkósitben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, búcsúzunk ma estére DJ Junior, bár Attila is jó magam, az 50. születésnapját ünneplő Hanvai PG.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd Szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fogok pörgetni majd klasszik house-okat hajnali 13:30-tól. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon van a remixek. Holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma, ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok régi és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballosszögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára istenét a Hanvai PG-t itt a Rádió Stúdiójából, a Diszkosítből.
0: Köszönöm szépen!
2: Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Na hadarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

Rákóczi Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
0: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobban még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. aquapolis.hu.

Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9

0: a Rádió Egyen. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Egy Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mivel végül Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió 1-en, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: Szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, az ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ez pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ez nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növi ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothingból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Pelle Farben, Buddy Talk, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Tones & I és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, mert szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher és Tones & I közöse következik a Favor itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: A szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat, gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Ajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
5: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobban még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.

0: Közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9.

0: Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél?
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Bumble és az Alex Kendrick természetesen, mélyen tisztelt kollégánk Hamvai PJ és Roberto Vinny coverében.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco. Szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, Ultranate, Moving to the Sun itt a Rádió 1-en.

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, New Week a lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye hát vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá. Save Me Tonight, Arnekoszt remixében. Itt a rádió.

0: Játszói mögött aztán Antonio jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Veduza és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: Mind Radio Show néhány percig még nyúlvik a lemezjátszóknál. Hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok!
0: Nálunk pedig jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antonio.

0: Írod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: Radio Show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

12 to 12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

0: A lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Fogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este néhány percig még Antonio elemezjátszók mögött. Szuper voltál ma is.
1: Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World is Mine Radio Showban.
0: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Dó van a Go Home. Éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszóim mögött. A Crazy Boys.

0: bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél.
4: Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként. Úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. A Crazy Boys.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben, a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

0: mára, remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szólnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ő pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betét dalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátran lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, de jó kis dal is. De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja a befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok.